0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Említetted, hogy tanítasz, tehát egy tanár is vagy, tehát erről egy kicsit beszéltük, hogy miért is kell, vagy hogy is lettél te tanár, és ha nem lelkész lettél volna, vagy ez mennyire volt evidens, hogy lelkészé válj, vagy ezt a pályát, ezt a hivatást választod, akkor voltak alternatívák a fejedben, hogy mivel szeretnél foglalkozni?
2: Persze, természetesen. Nekem nagy segítség az, amikor egy fáradt iskolai vagy gyülekezeti nap után egyszerűen leülök játszani. Akkor az a két óra, az a két, néha három óra, az tényleg csak a családé, csak a játéké, csak az egymással való kapcsolaté.
3: Világjáró klubja Bécs műsora.
4: Jeden zweiten Montag im Monat um 16 Uhr.
5: Unter vielen Community und Diaspora auf Orange 94.0.
6: Psst. Hello. So sorry to interrupt with a short announcement. You know, your community radio needs you. You and your community radio contribution. 34, 64, 94 euros per year. This amount could also be more, of course, or less. Are you ready to join? Join us. Your support for your local community radio from within the radio community. You can find all the details at o94.at/en/frb. And that was about it. Over and out. Next on the Radio Orange 94.0. Radio Programm.
7: 9 Uhr.
8: Radio Afrika International.
7: 11 Uhr.
9: Kikiriki!
10: Chip,
11: chip for me.
12: Na Radio Orange.
13: Orange.
14: Na Radio
13: Orange.
14: Radio Orange.
7: 12 Uhr.
15: Jazz Café.
7: 13 Uhr.
16: Live mit Jeffrey. Unterhaltung mit Musik und Informationen.

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Itt említetted, hogy tanítasz, tehát te tanár is vagy, tehát erről egy kicsit beszéltük, hogy miért is kell, vagy hogy is lettél te tanár, és ha nem lelkész lettél volna, vagy ez mennyire volt evidens, hogy lelkészé válj, vagy ezt a pályát, ezt a hivatást választod, akkor voltak alternatívák a fejedben, hogy mivel szeretnél foglalkozni?
2: Persze, természetesen. Nekem nagy segítség az, amikor egy fáradt iskolai vagy gyülekezeti nap után egyszerűen leülök játszani. Akkor az a két óra, az a két, néha három óra, az tényleg csak a családé, csak a játéké, csak az egymással való kapcsolaté.
3: Világjáró klubja Bécs műsora.
4: Jeden zweiten Montag im Monat um 16 Uhr.
5: Unter vielen Community und Diaspora auf Orange 94.0.
6: Psst. Hello? So sorry to interrupt with a short announcement. You see, your community radio needs you. You and your community radio contribution. 34, 64 or 94 euros, could also be more of course, or less. Are you in on it? Support for your local community radio by the radio community. All details at o94.at/en/frb. And that was about it. Over and out. Next on the Orange 94.0 radio program.
7: 11 Uhr. Kikiriki!
8: Chip, chip for me. Na Radio Orange. Orange. Na Radio Orange.
7: 12 Uhr.
9: Jazz Café.
7: 13 Uhr.
10: Live mit Jeffrey. Unterhaltung mit Musik und Informationen.
0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Itt említetted, hogy tanítasz, tehát egy tanár is vagy, tehát erről egy kicsit beszéltük, hogy miért is kell, vagy hogy is lettél te tanár, és ha nem lelkész lettél volna, vagy ez mennyire volt evidens, hogy lelkészé válj, vagy ezt a pályát, ezt a hivatást választod, akkor voltak alternatívák a fejedben, hogy mivel szeretnél foglalkozni?
2: Persze, természetesen. Nekem nagy segítség az, amikor egy fáradt iskolai vagy gyülekezeti nap után egyszerűen leülök játszani. Akkor az a két óra, az a két, néha három óra, az tényleg csak a családé, csak a játéké, csak az egymással való kapcsolaté.
3: Világjáró klubja Bécs műsora.
4: Jeden zweiten Montag im Monat um 16 Uhr.
5: Unter vielen, Community und Diaspora auf Orange 94.0.
6: Hallo, oprostite što prekidam sa kratkim obavještenjem. Naime, tvom community radiju treba tvoja pomoć. I tvoj prilog slobodnom radiju. 34, 64 ili 94 eura. Naravno, može biti i više, ali i manje. Da li se pridružuješ? Podrška lokalnom slobodnom radiju od strane radijske zajednice. Sve detalje pronađi na o94.at. I to je otprilike sve. Prijem i kraj. A slijedi program tvog radija, slušaj i dalje Orange 94.0.
7: Live mit Jeffrey. Unterhaltung mit Musik und Informationen.
8: 15 Uhr.
9: Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
8: 16 Uhr.
10: Von Herzen. Die Sendung mit Themen rund um das Leben der Griechen und Griechinnen in Wien.
0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Említetted, hogy tanítasz, tehát tanár is vagy, tehát erről egy kicsit beszéltük, hogy miért is kell, vagy hogy is lettél te tanár, és ha nem lelkész lettél volna, vagy ez mennyire volt evidens, hogy lelkészé válj, vagy ezt a pályát, ezt a hivatást választod, akkor voltak alternatívák a fejedben, hogy mivel szeretnél foglalkozni?
2: Persze, természetesen. Nekem nagy segítség az, amikor egy fáradt iskolai vagy gyülekezeti nap után egyszerűen leülök játszani. Akkor az a két óra, az a két, néha három óra, az tényleg csak a családé, csak a játéké, csak az egymással való kapcsolaté.
3: Világjáró klubja Bécs műsora.
4: Jeden zweiten Montag im Monat um 16 Uhr.
5: Unter vielen, Community und Diaspora auf Orange 94.0.
6: Psst. Hallo? Entschuldige bitte, dass wir kurz unterbrechen mit so einer Durchsage. Dein freies Radio braucht dich nämlich. Dich und deinen freien Radiobeitrag. Mit 34, 64 oder 94 Euro im Jahr bist du dabei. Darf auch mehr oder weniger sein. Unterstützung fürs Community Radio aus der Radio Community. Alle Infos zum freien Radiobeitrag mit Kontonummer und so findest du übrigens auf o94.at/frb. Und ist auch schon wieder vorbei, die Durchsage. Weiter geht's im Orange 94.0 Radioprogramm.
7: 15 Uhr.
8: Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
9: Von Herzen. Die Sendung mit Themen rund um das Leben der Griechen und Griechinnen in Wien.

0: Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
1: Orange 94.0, das Freie Radio in Wien.
2: De említetted, hogy tanítasz, tehát egy tanár is vagy, tehát erről egy kicsit beszéltük, hogy miért is kell, vagy hogy is lettél te tanár, és ha nem lelkész lettél volna, hogy ez mennyire volt evidens, hogy lelkészé válj, vagy ezt a pályát, ezt a hivatást választod, akkor voltak alternatívák a fejedben, hogy mivel szeretnél foglalkozni?
3: Persze, természetesen. Nekem nagy segítség az, amikor egy fáradt iskolai vagy gyülekezeti nap után egyszerűen leülök játszani. Akkor az a két óra, az a két, néha három óra, az tényleg csak a családé, csak a játéké, csak az egymással való kapcsolaté.
4: Világjáró klubja Bécs műsora.
5: Jeden zweiten Montag im Monat um 16 Uhr.
6: Unter vielen, Community und Diaspora auf Orange 94.0.
7: What I think is a very important feature is that Radio Orange supports people who cannot voice out their concerns otherwise.
8: Ich finde, es ist eines der vielfältigsten und unabhängigsten Radios dieser Stadt und insofern hat es eine sehr wichtige Rolle, als auch politisch.
9: Warum Orange mir wichtig ist, weil Radio Orange Öffentlichkeit schafft und stärkt, weil es Kulturplattform ist und dabei immer Haltung zeigt, sich für Chancengerechtigkeit und gegen Diskriminierung einsetzt.
10: Wegen der großen Buntheit der Themen, der Leute, die es machen, der Sprachen, der Arten von Musik. Man merkt bei vielen Sendungen, dass da jemand mit Herzblut dabei ist, also dass jemand da Expertise hat oder dass jemand Anliegen wichtig sind. Und das ist, finde ich, sehr erfrischend.
11: 16 Uhr.
12: Von Herzen. Die Sendung mit Themen rund um das Leben der Griechen und Griechinnen in Wien.
11: 17 Uhr.
13: Radio Pol.
14: Die persisch-deutschsprachige Sendung auf Orange.
15: Radio Farsi va Almani Zaban.
11: 18 Uhr.
16: Rouge FM. Rouge FM.